A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tombolt a vihar, változik a fővárosi parkolás, gigaharcsát fogtak a Tiszán, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A hőhullám utolsó napja felhőszakadásokkal, nagyon erős széllel ért véget. Keleten és nyugaton is károkat okozott a vihar. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében is sokan hívták a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák, megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alagsorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. Lezárult egy korszak, nincs szükség apró pénzre. Mostantól kizárólag mobiltelefon használatával lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Ezt meg lehet tenni az alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A fővárosi utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. Változtak viszont az árak is, a belvárosi A-zónában például az eddigi 600 helyett 800 forintot vonnak majd le a parkolásért óránként. Gigafogás, hatalmas harcsát fogtak ki a Tiszából. A hossza 265 cm volt, a súlyát 110 és 120 kg közé becsülték. A horgászok miután megmérték és fotózkodtak vele, visszaengedték a halat a folyóba. Itassuk a madarakat a kánikulában, kéri a Dunadráva Nemzeti Park. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszer termelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
1: Felfrissült a levegő, délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul, szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Ez még csak a kezdet, az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat. Erre hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO európai igazgatója szerint a kontinensen egyre gyakoribbak lesznek, és hosszabb ideig tartanak az extrém meleg időszakok, ezért átfogó cselekvési tervet kell kidolgozni a minden országnak. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befogyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a település vezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését is. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a tárca Semmelweis napi ünnepségen elmondta, ősz elejétől nyilvánosan egységes és összehasonlítható formában teszik közzé az adatokat. Fokozott ellenőrzések indulnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Akik megszegik az adóügyi szabályokat, akár 2 millió forint büntetést is kaphatnak. Már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik, a parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető, a Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés, emellett emelkedtek a parkolási díjak is, a belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a déljeli utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás, drágultak a P+R parkolók is. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistábban látják a jövőt és az Európai Uniót, egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a magyarok 57%-a reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagy cirkusz előadásait. Csütörtökön a Mirás című produkció 17 órás, valamint a pénteki 15 órás előadását tekinthetik meg. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. Napközben a cirkusz klimatizált tereiben fogadják a nyugdíjasokat, akiknek hűtött vizet is kínálnak. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy mint a fővárosban a BKK. A tárcavezető elmondta, az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. Emlékeztetett rá, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hévszerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűzütött ki feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok lakott területeket is megközelítettek. 4 tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, az oltást az erős szél is nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg, Splitben megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak. Árat emel a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz. A KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően a megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársasága van, szeptember 1-től érvényesíti áraiban ugyanezt az emelést. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trolli járat is a belváros és az Őrs vezértere között. Zárva tartanak ma a házi orvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárak listája az egészségablak alkalmazásban és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. A mérgezés vagy annak gyanúja esetén folyamatosan hívható az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat, nem sürgős egészségügyi kérdésekben pedig a 18-12-es zöld szám. Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord. Hétfő este a villamos energia rendszer terhelése elérte a 7488 megawattot, a korábbi nyári rekord 7036 megawatt volt 2024 júliusában. Az eddigi legnagyobb hazai áramfogyasztást idén januárban regisztrálták, akkor 8182 megawatt volt a rendszer terhelés. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy ígyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat és a cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és házi állatot parkológépjárműben még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A katasztrófa védelem weboldalán pedig elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nő a vízfogyasztás, és Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikula ideje alatt senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. Magyar Péter azt is kérte, hogy mindenki vegye komolyan a tűzgyújtási tilalmat is. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruit Web alelnöke. Varga István hangsúlyozta, a korai tavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvényekkel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább a rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikai egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Több mint 620 millió forintból épített és újított fel szociális lakásokat a Magyar Vöröskereszt Borsodaba Üzemplén megyében, európai uniós és állami támogatással. Domaházán, Ózdon és Borsodban összesen 21 korszerű, energiatakarékos ingatlan készült el vagy újult meg. A program részeként a leendő lakók képzéseken és egyéni felkészítésen is részt vettek, hogy hosszú távon önálló életet tudjanak kialakítani. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartás áll, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, határozók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, valamint felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. A kormány új klímatörvényt is készít, amely a tudomány eredményeire épül, a döntésekbe pedig a szakembereket, a gazdákat és az önkormányzatokat is bevonják. Végül a várható időjárásról. A Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék is hullhat, élénk északkeleten erős lehet az északi-északnyugati szél, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Július 2-án csütörtökön sok boldogságot, kedves Ottók, és ugyanezt kívánom a szülinaposoknak is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ebben a fél órában biztosan hozom a Savage Garden dalát, mindjárt a Bonbon zenél, de csak Zsárul és Ásánti közöse után. Always on time!
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 2-án, az UFO világnapon. Azért ma, mert a történelem leghíresebb UFO észlelése, a Roswelli incidens, a feltételezések szerint 1947-ben ezen a napon kezdődött. A világnap célja az idegen létformák létezésére való figyelemfelhívás és a kormányzati titkolózások elleni tiltakozás. Ugye Steven Spielberg legújabb filmje is ezt a témát járja körbe. Mi pedig gurulunk is tovább egy Vanessa Amorosi slágerrel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: itt agyon.
1: Best FM a legjobb zenék, keleten még eshet, végre felfrissült a levegő. Részletes időjárás jelentés a hírek végén. Fél hét lesz mindjárt, jó reggelt! A következő zene pedig a hírek után a Durán Durán dala lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befogyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését is. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistábban látják a jövőt és az Európai Uniót, egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a magyarok 57%-a reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Árat emel a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz. A KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően a megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársasága van, szeptember 1-től érvényesíti áraiban ugyanezt az emelést. Ez még csak a kezdet, az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat. Erre hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO európai igazgatója szerint a kontinensen egyre gyakoribbak lesznek, és hosszabb ideig tartanak az extrém meleg időszakok, ezért átfogó cselekvési tervet kell kidolgoznia minden országnak. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy mint a fővárosban a BKK. A tárcavezető elmondta, az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. Emlékeztetett rá, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hévszerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűzütött ki feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok lakott területeket is megközelítettek. 4 tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, az oltást az erős szél is nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg, Splitben megdőlt a valaha mért legmagasabb.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Végre felfrissültünk egy picit a hidegfront után. A hidegfront egyébként a keleti ország részben még hozhat ma a nap első felében csapadékot, nyugaton már felszakadozik a felhőzet. 15-22 fok közötti a hajnal és a reggel, és 24, illetve 31 fok között alakul a maximum. Jön a következő a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, egy duett B.O.B.-től és Bruno Mars-tól. Nothing on you.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra közeleg, úgyhogy jönnek július 2-a legfrissebb hírei, a következő órában pedig nosztalgiázunk majd a Jazz Magazzal.
2: Csepp a tengerben, itt földre ejt egy kósza csillag.
1: Valamint Robival és Kylie-val. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befogyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a település vezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését is. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistábban látják a jövőt és az Európai Uniót, egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a magyarok 57%-a reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Árat emel a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz. A KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően a megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársasága van. Szeptember 1-től érvényesíti áraiban ugyanezt az emelést. Ez még csak a kezdet, az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat, erre hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO európai igazgatója szerint a kontinensen egyre gyakoribbak lesznek, és hosszabb ideig tartanak az extrém meleg időszakok, ezért átfogó cselekvési tervet kell kidolgozni a minden országnak. Fokozott ellenőrzések indulnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadás, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Akik megszegik az adóügyi szabályokat, akár 2 millió forint büntetést is kaphatnak. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagy cirkusz előadásait. Csütörtökön a Mirás című produkció 17 órás, valamint a pénteki 15 órás előadását tekinthetik meg. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabadhelyek függvényében vehető igénybe. Napközben a cirkusz klimatizált tereiben fogadják a nyugdíjasokat, akiknek hűtött vizet is kínálnak. Végül a várható időjárásról. A Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék is hullhat, élénk északkeleten erős lehet az északi-északnyugati szél, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, július 2. napján csütörtök van, az Ottók névnapja, nekik és a szülinaposoknak is jöhet egy köszöntő, egy pár szép szó üzenetben, Viber üzenetben, de hívni is lehet a 0620-55-55-155-öt. Maxim Navanta vagyok, és indítom Cheryl Koldalát, nem sokára jön még a tanúcsapda is a Besten.
0: Best.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 2-án csütörtökön. Robbie Williams és Kylie Minogue című közöse folytatja a csütörtök reggelt. Kettejük közül pedig, aki biztosan ott lesz az idei foci VB döntőjében, őt úgy hívják Robbie Williams, hiszen köztudottan nagy foci rajongó, és a döntő előtt énekli el majd a FIFA hivatalos dalát. A félidei showban pedig Madonna, Shakira és a BTS is föllép majd. Jó reggelt, jó utat, ha dugó vagy baleset van valahol, várom az infót 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM-ben a legjobb zenék. Mindjárt fél nyolc, jöjjenek a legfrissebb hírek újból. Aztán Joe Bacho és a Funky Groove, a hírek végén részletes időjárás jelentés, amit egyébként érzünk a bőrünkön. Szerencsére felfrissült a levegő, eltűnt a hőkupola, keleten még lehet kisebb eső, nyugaton felszakadozik a felhőzet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befogyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a település vezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését is. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistábban látják a jövőt és az Európai Uniót, egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a magyarok 57%-a reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Árat emel a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz. A KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően a megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársasága van, szeptember 1-től érvényesíti áraiban ugyanezt az emelést. Ez még csak a kezdet, az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat. Erre hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO európai igazgatója szerint a kontinensen egyre gyakoribbak lesznek, és hosszabb ideig tartanak az extrém meleg időszakok, ezért átfogó cselekvési tervet kell kidolgozni a minden országnak. Fokozott ellenőrzések indulnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Akik megszegik az adóügyi szabályokat, akár 2 millió forint büntetést is kaphatnak. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűzütött ki feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok lakott területeket is megközelítettek, 4 tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, az oltást az erős szél is nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg, Splitben megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak. Végül a várható időjárásról. A Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék is hullhat, élénk északkeleten erős lehet az északi-északnyugati szél, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 2-án csütörtökön, az Ottók névnapján. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. 32 éve a mai napon tartjuk a sportújságírók napját. Ma van az UFO világnap, az 1947-es Roswelli UFO eset emlékére. 90 éve a mai napon született Hofi Géza.
1: Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek.
0: 104 éve ezen a napon született Pierre Cardin, francia divattervező. Boldog 75. születésnapot kívánunk Pataki Attilának, az Edda énekesének. Ma lenne 76 éves Jakab György, zeneszerző, énekes, a Neoton Família billentyűse. És 1961-ben, ha a mai napon született Sami Nasseri is, ő a Taxi főszereplője. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Zsolt írja, hogy a hetesen Zalakomár és Nagykanizsa között ágak vannak az úton, nagyon óvatosan közlekedjen mindenki. Köszönjük szépen, a tegnapi vihar az oka, és még ma is számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. Részletek a hírekben, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például Sompoltól. És jön a tiltott szerelem is.
2: Fáj a szívében, ez tiltott szerelem, csak kínos engem.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
0: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felhúzódunk.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befogyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a település vezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését is. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistábban látják a jövőt és az Európai Uniót, egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a magyarok 57%-a reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derül át Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Árat emel a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz. A KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően a megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársasága van. Szeptember 1-től érvényesíti áraiban ugyanezt az emelést. Ez még csak a kezdet, az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat, erre hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO európai igazgatója szerint a kontinensen egyre gyakoribbak lesznek, és hosszabb ideig tartanak az extrém meleg időszakok, ezért átfogó cselekvési tervet kell kidolgozni a minden országnak. Fokozott ellenőrzések indulnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Akik megszegik az adóügyi szabályokat, akár 2 millió forint büntetést is kaphatnak. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd 3 helyen is tűzütött ki feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok lakott területeket is megközelítettek, 4 tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, az oltást az erős szél is nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg, Splitben megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak. Végül a várható időjárásról. A Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék is hullhat, élénk északkeleten erős lehet az északi-északnyugati szél, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És egy friss közlekedési info autómentős Feritől, az Eger-Szolnok-Eger útvonalon ma katonai konvoj közlekedik a Kressz betartásával. Erre figyeljen mindenki, köszönjük szépen, hívható SMS Viber 0620-55-55-155, az a Jennifer Lopez indítja az órát, akit nem lehet Instagramon randira hívni ebben a témában, régi módi. Get right! 4 perccel múlt 8, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, nem megszokásból tervezzen útvonalat senki, és ne tervezzünk ma az M51-essel, amit lezártak a munkaidő végéig, növényzetgondozás és burkolatjel festés miatt. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re, mindjárt jön a KLF slágere Justified and Ancient, de csak Sean Paulé után érkezik a Vivi Burnin a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Annak, hogy nincs kánikula és hogy felfrissült a levegő, ára van a tegnapi és a mai viharok, mert hogy ma is jönnek záporok, zivatarok, felhőszakadással. Részletek a hírekben, aztán szól egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Desirétől. Mindjárt 8:30, jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befogyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését is. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistábban látják a jövőt és az Európai Uniót, egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a magyarok 57%-a reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Árat emel a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz. A KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően a megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársasága van, szeptember 1-től érvényesíti áraiban ugyanezt az emelést. Ez még csak a kezdet, az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat, erre hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO európai igazgatója szerint a kontinensen egyre gyakoribbak lesznek, és hosszabb ideig tartanak az extrém meleg időszakok, ezért átfogó cselekvési tervet kell kidolgozni a minden országnak. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy mint a fővárosban a BKK. A tárcavezető elmondta, az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. Emlékeztetett rá, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hévszerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. A forgalmi változásokról szóló információk mostantól egyes buszok fedélzeti kijelzőin is olvashatók. A megállókban a kijelzők külön jelzik, ha az érkező jármű alacsony padlós, így könnyebb megtervezni az akadálymentes utazást. Emellett megálló kódokat vezettek be a nagyobb csomópontokban és a Budapest Go alkalmazásban, hogy az utasok könnyebben megtalálják a megfelelő megállót. Végül a várható időjárásról. A Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék is hullhat, élénk északkeleten erős lehet az északi-északnyugati szél, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és a 2000-es évek a fókuszban ma reggel is, sőt a nap 24 órájában itt a Besten, konkrétan az ezredforduló, mert hogy 1999 és 2000 az az időszak, egyrészt amikor a Destiny's Child Say My Name című dala megjelent, másrészt amikor a 18 éves Beyoncé megismerkedett Jay-Z-vel, és elkezdtek barátkozni. Egy másfél évig csak barátok voltak, aztán 2002-ben a Bonnie and Clyde című közösük megjelenésekor már egyértelmű volt, hogy egy párt alkotnak, bár még akkor is tagadták ezt. Végül 2008-ban házasodtak össze. Egyébként még több részlet kiderülhet, akár erről is, ugyanis egy új dokumentumfilm sorozat mutatja be Jay-Z életét és pályafutását. A 8 részes dokusorozat idén ősszel debütál az HBO műsorán. Jó reggelt, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra, jönnek a legfrissebb hírek, 9 után pedig biztosan szól George Michael dala. És itt lesz Curtis Charlie-val. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Ha dugó, baleset van, ide várom a közlekedési infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befogyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését is. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistábban látják a jövőt és az Európai Uniót, egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a magyarok 57%-a reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derül át Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Árat emel a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz. A KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően a megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársasága van. Szeptember 1-től érvényesíti áraiban ugyanezt az emelést. Ez még csak a kezdet, az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat, erre hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO európai igazgatója szerint a kontinensen egyre gyakoribbak lesznek, és hosszabb ideig tartanak az extrém meleg időszakok, ezért átfogó cselekvési tervet kell kidolgozni a minden országnak. Már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten. A több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. Drágultak a P+R parkolók is. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. A forgalmi változásokról szóló információk mostantól egyes buszok fedélzeti kijelzőin is olvashatók. A megállókban a kijelzők külön jelzik, ha az érkező jármű alacsony padlós, így könnyebb megtervezni az akadálymentes utazást. Emellett megálló kódokat vezettek be a nagyobb csomópontokban és a Budapest Go alkalmazásban, hogy az utasok könnyebben megtalálják a megfelelő megállót. Végül a várható időjárásról. A Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék is hullhat, élénk északkeleten erős lehet az északi-északnyugati szél, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt, július 2-án csütörtökön, sok boldogságot kívánok a névnapos Ottóknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 4 perc elmúlt 9, Maxim Levente vagyok. Indítom a Dark Souls dalát Barbra Streisand, ebben az órában pedig még olyan előadókkal is találkozhatunk, mint Shakira, TLC, a Spice Girls, Eve és Gwen Stefani, vagy a Five.
0: Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Turn up the music.

0: Budapest FM a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról, a hármas főúton Füzesabony és Mezőkövest között Szihalom nyugati határában baleset történt, a főutat lezárták. Árokba hajtott és felborult egy autó 73-as főúton Csopak és Veszprém között az 5-ös kilométernél. A rendőrség félpályás zárás mellett vizsgálja a baleset körülményeit, a 7-es főúton pedig a vihar miatt Zalakomár és Nagykanizsa között levelek, faágak kerültek az útra, úgyhogy óvatosan. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re a TLC szól közben.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, hála a jó égnek, felfrissült a levegő, de a frissességnek ára van. A tegnapi viharok villámárvizeket és hát nagyon sok kárt okoztak, és még ma is fizetünk a hőkupola végéért. Újabb záporok, zivatarok, heves felhőszakadások érkezhetnek napközben, és érkeznek egymás után a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei is. A folytatásban így

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit, de főleg a 90-es évek elejé dalokat még Walkman-en hallgattuk. Több mint 4 évtizedes az eszköz, amely forradalmasította a zenehallgatás élményét. Először azért hozták létre, mert a Sony társalapítója zenét szeretett volna hallgatni a hosszú repülőutakon. Az első immár kereskedelmi céllal gyártott Sony Walkman modell a TPS kötőjel L2 1979. július 1-én került piacra, és hatalmas sikert arat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A klasszikus One Man Band, azaz egy személyes zenekar, mert hogy multi-instrumentalista dalszerző énekessel van dolgunk, Lenny Kravitz személyében, ő is itt lesz. És Ákos is, akinek jobbulást kívánunk.
2: Nem is tudod, milyen vagy, én megmutatlak önmagadnak.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: tavaly a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befogyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a település vezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését is. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistábban látják a jövőt és az Európai Uniót, egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a magyarok 57%-a reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Árat emel a Magyar Telekom és a Jettel, a két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz. A KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően a megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők, a harmadik nagy telefontársasága van, szeptember 1-től érvényesíti áraiban ugyanezt az emelést. Ez még csak a kezdet, az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat, erre hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO európai igazgatója szerint a kontinensen egyre gyakoribbak lesznek, és hosszabb ideig tartanak az extrém meleg időszakok, ezért átfogó cselekvési tervet kell kidolgozni a minden országnak. Fokozott ellenőrzések indulnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Akik megszegik az adóügyi szabályokat, akár 2 millió forint büntetést is kaphatnak. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd 3 helyen is tűzütött ki feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok lakott területeket is megközelítettek, 4 tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, az oltást az erős szél is nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg, Splitben megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak. Végül a várható időjárásról. A Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék is hullhat, élénk északkeleten erős lehet az északi-északnyugati szél, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Többek között az egykori álompár mindkét tagjától, Britney és Justin Timberlake is hallható, de csak is Kelly Clarkson után a Since You've Been Gone-nal indulunk, 5 perccel múlt 10. Jó utat, jó munkát, jó pihenést azoknak, akik a héten töltik a szabadságukat. Hívható SMS Viber számunk 20-as 55-55-155, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Arra bátorítok minden zuhany alatt éneklőt, hogy próbálja ki ugyanezt közterületen is. Ott ugyanis nagyobb a potenciál abban, hogy felfedezik az embert. Ez pontosan így történt Sola Amával is, akit egy metroállomáson hallott menedzsere, és rögtön lemezszerződést ajánlott neki. You're the one I love.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A munkaidő végéig lezárták az M51-es, M5-ös, M0-ás közötti szakaszát, az M0-ás felé vezető oldalról van szó. Több helyen is dolgoznak az M5-ösön, Szeged felé, Kecskemét térségében és Úcsánál is lelassul a haladás. Az M1-esen pedig Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között az erős forgalom miatt a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevés a víz a halastavakban. A földrengések után 8 nappal is találtak túlélőt a romok alatt Venezuelában. Enyhült a nagy-nagy meleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti. Mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúrai és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzáró gátos halastavak esetében, amelyek a víz utánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igen csak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a víz utánpótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
1: Katonai konvoj közlekedik a Szolnok-Eger-Szolnok útvonalon. Technikai eszközöket csoportosítanak át. A menet a Szolnok-Jászladány-Zagyvarékas-Heves-Tenk-Dormánd-Maklár-Eger útvonalon, majd Egerből Szolnokra ugyanerre halad délután 4-ig. A honvédség kéri, hogy a katonai járművek közelében óvatosan haladjanak. Ismét túlélőre pukkantak a romok között Venezuelában, ezúttal 8 nappal a pusztító földrengések után. A nemzetközi mentőegységek egy 43 éves biztonsági őrt húztak ki egy beomlott őrbódi alól. Az ország északi részét múlt szerdán rázta meg 7,2-es és 7,5-es erősségű rengés. A természeti csapásnak már csaknem 2300 halottja és több mint 11000 sérültje van. Az érintett térségekbe több mint 26000 mentőt és 17000 önkéntest vezényeltek ki. Idén is lesz halászléfesztivál Tiszacsegén. Szombaton 6000 adag halászlevet főznek majd 20 óriási bográcsban, és halat is sütnek, például keszeget és kárászt. A rendezvénnyel ezúttal is a halfogyasztást népszerűsítik. A szervezők egésznapos kulturális és gyerekprogramokkal kirakodó vásárral is készülnek a Tiszaparton. A Tiszacsegei halászléfesztivált 18. alkalommal rendezik meg. A felhők mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Eleinte kevesebb, aztán egyre több helyen számíthatnak majd csapadékra, főleg az ország keleti részén jöhet zápor, zivatar. A szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, néhol viharos. A hőmérséklet általában 26-31 fokig emelkedik. Holnap sok napsütés várható, de elszórtan záporok, zivatarok is jöhetnek, a legnagyobb eséllyel északkeleten. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes délelőttöt, jó utat, jó munkát kívánok, többek között Zitának is, aki a munkahelyén hallgat minket interneten, Erdélyben, Székelyföldön. Ájájó Rapture, ez az óraindító dal, de zenél nem sokára a Hooligans, itt lesz a 4-es Street, Spike és a Maroon 5 is. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

Ezt a film a legjobb zenék. Már a hétvégére hangol egy picit minket Kenny Williams, szól a Saturday, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Az ezredforduló legjobb dalai pedig mixben jönnek ma is a Night Shift-ben, a Best FM esti mix műsorában 6 és 8 között. 6-tól a lemezjátszóknál a házigazda White Boy, 7-től DJ Miller.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hírek. Az M5-ösön több helyen is dolgoznak a Szeged felé vezető oldalon, az M0-ás és az Ócsai csomópont között, távolabb pedig Kecskemét térségében is, mindkét helyen lassabb a haladás. A 3-as főúton korábban Füzesabony és Mezőkövest között Szihalom nyugati határában baleset történt, a főútnak az a szakasza továbbra is teljesen le van zárva. Jó utat, óvatosan, ha a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Végre fellélegezhettünk a folytogató forróságból, de még ma is jöhetnek záporok, zivatarok, akár hevesebb felhőszakadás is. Részletes időjárás jelentés a Deles hírek végén, aztán Majoros Rita indítja a délutánt Eminem és Dido közös dalával, szól már is a Stan, a Besten. További kellemes napot, jó étvágyat az ebédhez, Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 400 ezer gyerek kaphat iskolakezdési támogatást, súlyos légitámadás érte Kijevet, kicsit enyhült a hőség, akár zivatarok is jöhetnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok, számolt be a kormány döntéséről a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az összesen 100 ezer forintra jogosult lesz mindenki, akinél az állam már megállapította a rászorultságot, például akinek jár rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Megkapják a támogatást többek között az emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások vagy az egyszülős családban nevelkedő gyerekek is. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja az államkincstár. A második részletet novemberben utalvány formájában adják. Az adómentes támogatás mintegy 400 ezer gyerek számára könnyítheti meg az iskolakezdést. Tömeges orosz rakéta és drón támadás érte éjjel Kijevet. A csapásokban 13-an meghaltak, köztük civilek is, több mint 80-an pedig megsebesültek. Megrongálódott egy mentőállomás, egy benzinkút, a biokémiai intézet, egy szálloda és több családi ház is. A mentés tart, a romok alatt túlélőket és további áldozatokat is találhatnak. Ismét túlélőre bukkantak a romok között Venezuelában, ezúttal 8 nappal a pusztító földrengések után. A nemzetközi mentőegységek egy 43 éves biztonsági őrt húztak ki egy beomlott őrbódi alól. A természeti csapásnak már csaknem 2300 halottja és több mint 11 ezer sérültje van. Feketén beszerzett árukra, illegális munkásokra, fiktív számlákra bukkant a NAV kőbányán. Az ellenőrök 3 raktárban is razziáztak. Lefoglaltak játékokat, élelmiszereket, mosószereket, piperecikkeket, táskákat és ruhákat is. Az érintett cégek nem tudták igazolni, honnan származnak az áruk. A raktárakra nem volt bérleti szerződés, és volt, hogy a dolgozókat sem jelentették be, egyikük tartózkodási engedéllyel le is járt. Úgy tűnik, vége a nagy hőségnek, hamarosan záporok, zivatarok is érkezhetnek. Mindjárt mondom is a részleteket a várható időjárásról. Elő-elő bújik a nap, de felhők is lesznek az égen, és egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, leggyakrabban keleten. Néhol felhőszakadás sem kizárt. A hőmérséklet általában 26-31 fokig emelkedik. Késő este 19-25 fok valószínű. Holnap sok napsütés várható, de elszórtan záporok, zivatarok is jöhetnek. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Szombaton marad a gomoly felhős napos idő, esetleg egy-egy záporral 25-30 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, velem tartanak ma is, remélem, hogy van néhány órájuk, amiben isteni zenéket tudnak hallgatni, akár munka közben, akár menet közben, akár csak úgy, jó kedvükben. Itt lesz a Faith No More és az Easy, de jön a BSV is, most pedig Eminem Dido-val indítja a délutánt. Jön a Stan!
0: Best FM!

0: A Sport.
1: Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Egy picit, talán enyhébbet, mint tegnap. Egy nagyon-nagyon picit fellélegezhetünk. Legalábbis itt Budapesten szerintem még mindig nagy a forróság. Itt azért a legtöbb helyen nem esett az eső. Én mondjuk bevallom őszintén azért örültem volna. Na de önöknél milyen volt a tegnapi éjszaka akár? Picit lehűlt, van egy kis fellélegzés. Remélem, hogy így van, és így tudják hallgatni ma délután a Best FM legjobb zenét. Hiszen ma is hozom a 90-es és a 2000-es évek nagy kedvenc. Például Stinget, Shabamival érkezik a Desert Rose. Hamarosan Jesse J is énekel, jön a Domino, nem sokára hozom a napkérdését, közlekedési információkat, de előtte egy kis instant nyár. DJ Jesse Jeff és The Fresh Prince Della, ez a Summertime a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ma is legyünk útitársak, bármit látnak az ország útjain, bármerre járnak kelnek, jöhet az info 0620-55-55-155-re, lehet üzenetet írni, SMS-t, Viber üzenetet, de akár fel is lehet hívni. Az M5-ös autópályán több helyen is dolgoznak ma, Szeged felé, az M0-ás és a 30-as Ócsa csomópont között, és a Kecskemét térségében kiépített terelésnél is sávzárások és erős forgalom van, úgyhogy torlódásra kell készülni. Én pedig készülök az önök üzeneteire is, szóval 0620-55-55-155. Jöhetnek, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Avril Lavigne és a Skater Boy. Vagy a jetlag és a karszalagok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Bevezetik az iskolakezdési támogatást a rászoruló családoknak. Elindult a Gyesev új Intercity motorvonat flottájának gyártása. Enyhült a hőség, de azért meleg lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a 100 000 forintra minden olyan tanuló jogosult lesz, akinek rászorultságát az állam már megállapította. A támogatást megkapják többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások vagy az egyszülős családokban nevelkedők. Az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja az államkincstár. A második részletet novemberben utalvány formájában adják. Az intézkedés mintegy 400 ezer gyermek iskola kezdését segíti. Elkezdték gyártani a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottáját, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, az első jármű év végére meg is érkezhet Magyarországra. Az új motorvonatok egy része várhatóan jövő év második felében, a teljes flotta 2028 nyarán állhat forgalomba. Az ötrészes, óránként 160 kilométeres sebességre képes járművek a jövőben a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalon közlekednek majd. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
2: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
1: A felhők mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Eleinte kevesebb, aztán egyre több helyen számíthatnak majd csapadékra, főleg az ország keleti részén jöhet zápor, zivatar. A szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, néhol viharos. A hőmérséklet általában 26-31 fokig emelkedik. Holnap sok napsütés várható, de elszórtan záporok, zivatarok is jöhetnek, a legnagyobb eséllyel északkeleten. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután mindenkinek, egy óra után is lassan 5 perccel, én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is csak azért vagyok itt, hogy önök jól érezzék magukat, és hallgassanak Kim Mazelt, vagy Jennifer Lopez, vagy éppen Nana Lolli slágerét. De Avril Lavigne egyik legelső dalával már nyitom is az órát, jön a Skater Boy. Csodás csütörtököt mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Már meg is hoztam a nap kérdését, így egy óra után egy kicsivel. Arra gondoltam, hogy kinek mi az a tárgy az otthonában, amit gyakorlatilag használhatatlan, de valamiért mégis ott tartjuk őket, vagy éppen gyűjtjük őket. Ilyenre gondolok, hogy VHS kazetták, amiket például már nem tudunk hol lejátszani, nálam ilyenek például a CD-k, de nincs is CD lejátszom. Szóval valami ilyen nagyon hasznos dolgokra, vagy egy régi írógép, amit már egyébként sem lehet használni, és valószínűleg nem is használnám semmire. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonlók, de ott vagyunk a Facebookon is, az Instagramon is. Várom a válaszokat, a kommenteket. Kim Mazel pedig jön, és elhozza a fiatalságunkat. Young Hearts Run Free, itt a Best of

0: Esztefem a legjobb zenék. Steamplay Red, Ain't That a Lot of Love. Hát ilyen dalokkal kísérem önöket végig az útjukon is, akárhol is járnak az országban, és természetesen közlekedési információkat is hozok. Budapestről is hoztam egyet, hiszen Laci írt, hogy a Tököli úton baleset történt a keleti pályaudvarnál, úgyhogy ott is kell figyelni, illetve van egy kis fennakadás a Bach csomópontban, ezt több hallgató is írta, de onnan nem érkezett balesetről hír, és ez maradjon is így. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még az üzenetek. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tatta és Béatorbágy között, szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, különösen Tatta, Tatabánya és Óbarok térségében torlódtak fel az autók, mindenképpen hosszabb menetidővel kell számolni. 0620 55 55 155, még egyszer ez a számunk, ha bárkinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Magam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sebb helyekkel, de tovább léptem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Van kedvük Indiába utazni velem? Hát a következő, vagyis a hírek után következő néhány percben ezt megtehetik, hiszen mindjárt 2 óra, meghallgatjuk a friss híreket, aztán érkezik a Punjabi MC. Zenél nekünk Beri, és itt lesz az Ébredj vele.

0: hírek a Best FM-en.
1: Kikapcsolták az arcfelismerést a kórházi kamerákon, halászléfesztivált tartanak szombaton Tiszacsegén. Főleg keleten jöhetnek majd záporok, zivatarok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Alaposan megtépázták az országot tegnap a viharok, a tűzoltókat több mint 520 helyen vetették be. Budapesten és valamennyi vármegyében szükség volt rájuk. Főként kidőlt fák, letört ágak, villámárvizek, elöntött pincék miatt hívták őket. A legtöbb riasztás Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkezett, tudta meg a katasztrófa védelemtől az Infostart. Az áramellátás összesen 1250 fogyasztónál akadozott. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, mától az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek. Azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti, mondta el rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzárógátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlás biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igencsak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a víz utánpótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
1: Idén is lesz halászléfesztivál Tiszacsegén. Szombaton 6000 adag halászlevet főznek majd 20 óriási bográcsban, és halat is sütnek például keszeget és kárászt. A rendezvénnyel ezúttal is a halfogyasztást népszerűsítik. A szervezők egésznapos kulturális és gyerekprogramokkal, kirakodóvásárral is készülnek a Tiszaparton. Elő-elő bújik a nap, de felhők is lesznek az égen, és egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, leggyakrabban keleten. Néhol felhőszakadás sem kizárt. A hőmérséklet általában 26-31 fokig emelkedik. Késő este 19-25 fok valószínű. Holnap sok napsütés várható, de elszórtan záporok, zivatarok is jöhetnek. Délutára 27-32 fokig melegszik a levegő. Szombaton marad a gomoly felhős napos idő, esetleg egy-egy záporral 25-30 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk 5 perccel, továbbra is szép csütörtököt, igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Na, jöhet egy kis utazás Indiába, ahogy már az előző óra végén beígértem. Isteni hangulat, remek illatok, ízek és egy remek Punjabi MC dal. Remélem, hogy velem utaznak egész órában, sőt egész délután.
0: Best FM, a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Zest FM a legjobb zenék. Rácz Gergő és Sziszi dalát hallottuk. Ja nem, ez volt a címe, a Spice Girls mindjárt hozza a világ talán egyik legéletigellőbb dalát, de előtte felteszem a napkérdését. Mi az a tárgy otthon, amire igazából egyáltalán nincs szükség, sőt már lehet, hogy nem is tudjuk őket használni, vagy tudjuk használni, de mégis ott van az otthonunkban. Na nézzük, miket írtak a hallgatók. Azt írja Réka, Bud Spencer és Terencia VHS és DVD filmek, már egyáltalán nem tudjuk őket lejátszani. Plusz van egyébként egy hangfalunk is, sőt egy hangfal szett, amit nem tudunk semmivel összekapcsolni, egyáltalán már nem is működik. Óriási, de valahogy mégis ott van a nappali közepén. Balázs azt írja, van egy fióknyi kábelem, majd csak jó lesz valamire jegyében, de évek óta ott áll, és még mindig nem jó semmire. 0620, szerintem egyébként minden magyar háztartásban van egy ilyen fiók. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide jöhetnek még hasonló üzenetek, mellé pedig egy igazán pörgős, tele energiával dal. Ez a Spice Girls és a Spice Up Your Life délutáni kávé elé, mellé, vagy akár helyett. Már jönnek is a csajok a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok mindenkinek, azért ma sincs hideg, úgyhogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk az utakon, ha egy picit több megállót kell tartani, frissíteni, teljesen rendben van. Írt Tamás, hogy a Margit körút Fényes Elek utca kereszteződésében baleset történt, ez ugye a Széna tér és a Mehvát liget közötti szakasz, úgyhogy ott kell figyelni. Aztán erős a forgalom az M1-esen továbbra is, és Budapest felé Tata és Biatorbágy között szakaszos lassú torlódás van. Baleset történt az M5-ösön, Kecskemét és Kunszállás között a Szeged felé vezető oldalon, a 97-es kilométernél a belső sávba terelik az autókat, és az arra utózók legalább 3-4 kilométeres torlódásra készüljenek. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat. Az M51-es autóút, M1-es autópálya felé vezető oldalát lezárták a mai napra, a munkaidő végéig, mert növényzet gondozás valamint burkolat festési munkákat végeznek. Az M5-ös autópályáról sem Szeged felől, sem Budapest felől nem lehet ráhajtani az autóútra, valamint az 5-ös főútról sem hajthatnak fel az M51-es autóútra, az M0-as autóút felé. A terelőút az M5-ös autópályán közlekedők számára az M0, M5 csomópontján történik, illetve az 5-ös főúton utazóknak az M0-as autóút csomópontja került kijelölésre, legalábbis a mai napon. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Még egyszer várom az útinfókat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM.

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt van már a csütörtök délután kellős közepe. A 94.3 Best FM-en hozom a jó zenéket. Innentől kezdve 3,5 órán keresztül szokás szerint, kedves bajjai hallgatók. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Az én nevem Molek Csongor, és indítja az órát ezúttal Nelly. Meghallgatjuk alapozásképpen a Hot in Her című dalt.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, Baján és a vonzás körzetben. Üdvözlöm a hallgatókat, hello mindenkinek, a mikrofon mögött Molek Csongor. És még a műsor elején járunk, nézzük a péntek időjárásról, jelenleg milyen infókat kapunk. Egy újabb hidegfront érkezhet, ide a déli ország részbe is üdvözölhetjük majd, a napos gomoly felhős időben pedig több területen kialakulhat futózápor. Esetleg elszórtan zivatar, ezektől valószínű felfrissülünk a folytatásban, és élénk erős lehet, helyenként viharos lökések is kísérik majd az északi északnyugati szelet. A reggeli órákban 13-19 fok körül mérünk majd, délután pedig a csúcsérték már jobban hangzik, mint az előző napokban, 27-32 fok körül alakul majd, tehát holnap már a kőkemény kánikula valószínű elmarad, reméljük a legjobbakat. A pollenterhelés pedig sokat nem változott, a csalánfélék, pázsitfőfélék az útifű és a gombák pollen koncentrációja. Még mindig a közepes magas tartományt üti, és tüneteket okoznak a növények. A Cardigans együttes és Tom Jones sikerszámát játszom, a címe Burning Down the House.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befogyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a település vezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését is. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistábban látják a jövőt és az Európai Uniót, egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a magyarok 57%-a reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Árat emel a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz. A KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően a megváltozott havi díjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársasága van. Szeptember 1-től érvényesíti áraiban ugyanezt az emelést. Ez még csak a kezdet, az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat. Erre hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO európai igazgatója szerint a kontinensen egyre gyakoribbak lesznek, és hosszabb ideig tartanak az extrém meleg időszakok, ezért átfogó cselekvési tervet kell kidolgozni a minden országnak. Már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten. A több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. Drágultak a P+R parkolók is. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. A forgalmi változásokról szóló információk mostantól egyes buszok fedélzeti kijelzőin is olvashatók. A megállókban a kijelzők külön jelzik, ha az érkező jármű alacsony padlós, így könnyebb megtervezni az akadálymentes utazást. Emellett megálló kódokat vezettek be a nagyobb csomópontokban és a Budapest Go alkalmazásban, hogy az utasok könnyebben megtalálják a megfelelő megállót. Végül a várható időjárásról. A Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék is hullhat, élénk északkeleten erős lehet az északi-északnyugati szél, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Beszéltünk már arról, kedves bajai hallgatók, hogy a vízművek is arra kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint takarékosan használják az ivóvizet. Főleg az előző napokban a rekordhőség miatt több településen rendeltek el elsőfokú vízkorlátozást, ez elsősorban a Hajdú-Bihar, a Pest és a Zala megyében élőket érintette egyébként, a szabály értelmében pedig tilos volt. Az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás, a járdák és utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a gépjárművek tömlős mosása és az úszómedencék feltöltése. Bács-Kiskunban nem volt érvényben vízkorlátozás az előző napokban, a kánikulában Baján is több vizet használtak nyilván a háztartások. A helyi vízmű adatai szerint a Baja Víz Kft. Szolgáltatási területén a hőségriadó időszakában kb. 25%-kal nőtt a víztermelés. Az átlagos napi 15.000 köbméter helyett a hétvégi napokon kb. 20.000 köbméterre volt szükség. Ott vannak a további infók a baon.hu hírportálon. Zene Janosta, Love Message és Soul. Az a dal, amelynek címe ugyanaz, mint a csapat. Művész neve, ez a Love Message.

Kölcs! A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: 94.3 Best FM. A legjobb, legjobb zenék. Best FM.
1: Let's go, girls.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével!
3: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum. Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Pörgős volt eddig is a délutánunk itt csütörtökön. Üdv mindenkinek, Bajáról és a környékről a hallgatókat nagy szeretettel köszöntöm. Itt a 94.3 Best FM-en. A mikrofon mögött Rolex Csongor, mi kettő felvonáson keresztül hozom a jó zenéket, olyanokat, mint Sophie Alice Baxtertől most. A Get Over You című nagy sláger. Ezzel kezdünk. 94.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Érezze jól magát mindenki, aki itt van velünk Bajáról vagy a vonzás körzetből. A mikrofon mögött Molek Csongor, július 2-át írunk már. Mária, Marcián, Otto, Jenő. Hölgyek, urak, nagyon boldog névnapot, aki ünnepel más miatt, például házassági évforduló vagy születésnap. Hát Isten éltesse nagyon sokáig. 32. éve egyébként július 2-a a sportújságírók napja. És 755 esztendeje Pozsonyban békét kötött 5. István és 2. Ottokár cseh király. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik július 2-án születtek. 75 éve látott napvilágot Pataki Attila, az Edda együttes énekese. 88 éve született Szilágyi Domokos, erdélyi magyar költő, író, irodalomtörténész és műfordító. És 146 éve született Szirmai Albert, zeneszerző, karmester. Sokan ünnepelnek ma, bajai hallgatók. Isten éltesse őket nagyon sokáig. Cardinal Official és Akon zenél most, és tőlük szól a Dangerous. Girl,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Újabb szabadtéri tüzek adtak munkát a tűzoltóknak, sokan vettek részt a főzőversenyen, és idén is jár a szünidei étkezés. Köszöntöm Önöket! 2026. július 2-a van, az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Június utolsó napján 3 alkalommal riasztották vármegyénk tűzoltóit, 2 esetben szabadtéri tüzek miatt. 4 hektáron búzatábla, valamint mintegy 1000 négyzetméternyi területen száraz füves vegetáció égett kedden délután Pakson, a 6231-es út a 6-os kilométerénél. Az esethez a paksi és a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik 4 vízsugár és kézi szerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Tolna vármegyében idén eddig 93 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A beavatkozások során közel 60 hektárnyi terület égett le. A káresetek felszámolásához pedig összesen 180 tűzoltógépjárműre volt szükség. A jelenlegi időszakban az aratási munkák is megkezdődtek, ezért a megelőzésnek kiemelt szerepe van. Az aratási időszakban különösen fontos a tűzvédelmi szabályok betartása, hiszen a körültekintő munkavégzéssel emberéletek és jelentős anyagi értékek védhetők meg. Fontos, hogy az aratásban érintett gazdálkodók és mezőgazdasági szakemberek naprakész információk birtokában a biztonsági előírások maradéktalan betartásával végezzék munkájukat, ezzel is csökkentve a tűzesetek és egyéb káresemények kialakulásának kockázatát. Idén is biztosítja a nyári szünidei gyermekétkeztetést Paksváros önkormányzata. Herczig Viktória, a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal hatósági osztályának vezetője tájékoztatása szerint a gyermekvédelmi törvény értelmében a települési önkormányzatnak kötelező feladata, hogy ingyenesen biztosítson ebédet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, amennyiben ezt a törvényes képviselők kérik. A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal májusban tájékoztató levelet küldött minden hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak és a szünidei gyermekétkeztetés lehetőségéről, megkapták az igényléshez szükséges nyilatkozatot is. A megadott határidőig 11 család 13 gyermeket érintően adott le igényt a nyári gyermekétkeztetésre. Az önkormányzat június 22-től augusztus 19-ig 43 munkanapon biztosítja ezt az érintetteknek. Az ebédet június 22-e és augusztus 14-e között a Melotex Kft. Konyhájáról, augusztus 17-e és 19-e között pedig a paksi Bóbita Bölcsöde konyhájáról vihetik el. Paks település részeire naponta 11:30 és 13 óra között szállítják ki az ebédet az érintetteknek a Paks Kistérségi Szociális Központ segítségével, írja Telepaks. Kevés természeti kincs köt össze annyi országot, kultúrát és élőhelyet, mint Európa második leghosszabb folyója. A Nemzetközi Dunanap arra hívja fel a figyelmet, hogy a vízi ökoszisztéma megóvása közös felelősségünk. A jeles naphoz kapcsolódva országszerte rendeztek bemutatókat és ismeretterjesztő foglalkozásokat. A bajai előadáson a folyó és a hozzá kapcsolódó természeti értékek jelentőségét emelték ki a szakemberek. Baján az Ady Endre Városi Könyvtárba várták az érdeklődőket, akik a természetvédelem és a vadgazdálkodás mindennapjaiban nyerhettek betekintést. A napokban lezajlott a nagy sikernek örvendő 80 éves jubileumi horgász juniális, amit Kis Lajos Csaba és az Egyesület vezetőségi tagjai szerveztek. Mint minden évben, idén is rengeteg programmal kedveztek a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt. A fő program a halászlépőző verseny volt, ahol 21 csapat vett részt és főzött finomabbnál finomabb ételeket. A halászleven kívül marhapörkölt, vaddisznópörkölt és tárcsás hús várta a látogatókat Dunaföldváron. A halászleveket a szakértő zsűri bírálta el. A levesek sorszámokat kaptak, így nem tudták, hogy ki készítette az ételt. A zsűri tagjai voltak Vörös Krisztián, Nagy Gábor, Szakács Szabolcs, a Megyei Horgászszövetség ügyvezető elnöke, aki az eredményhirdetés előtt emlékplakettel ajándékozta meg a 80 éves Horgász Egyesületet. A gyerekek részére habpartival, ugrálóvárral kedveskedtek a szervezők. A felnőtteknek sörívó versenyt szerveztek, illetve megnyitották a Fröccs teraszt. Az eredmények a következőképpen alakultak. 3. helyezett 9-es sorszámmal Garda László és csapata, 2. helyezett 1-es sorszámmal Sauer Wein Ferenc és csapata, 1. helyezett a 17-es Vagyon Viktor és csapata. Vagyon Miklóst az Egyesület örökös főzőmesterévé avatták, írja a Partoldalak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

rendeztek bemutatókat és ismeretterjesztő foglalkozásokat. Itt Baján, az előadáson az Ady Endre Városi Könyvtárban a folyó és a hozzá kapcsolódó természeti értékek jelentőségét emelték ki a szakemberek. Hogy kik? Hát például Kamerman Péter, Illancsbácskai tájegységi fővadász, dr. Blejer Norbert, Gemenci tájegységi fővadász, Tamás Ádám a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi őre, és Molnár Attila természetfotós szemével is megismerhetik a résztvevők az élővilágot június 29-én. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az egyre gyakoribb aszályos időszakok a dunamenti élőhelyeket sem kerülik el. A csökkenő vízkészletek nem csak a növényzetet, hanem a vadállományi életfeltételeit is befolyásolják. A tartalmas beszámolót pedig a baum.hu hírportálon megtalálják. Most énekel egy amerikai hölgy, Lady Gaga, és szól a Paparazzi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: Reklámot hallottak.
3: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Igen, megható ünnepség zárta az MNMK 105 végzősének középiskolai pályafutását, kedves baljai hallgatók. Az intézmény aulájában vehették át érettségi bizonyítványaikat. Június 27-én a technikum 13. évfolyamának tanulóinak kezébe turisztikai technikus szakma, turisztikai szervező szakma irányoklevél is került. A résztvevőket először Krisztina Rudnik, a budapesti német nagykövetség kulturális referense köszöntötte. Arra kérte a frissen érettségizett diákokat, hogy továbbra is legyenek nyitottak, kíváncsiak, érdeklődők, megszerzett nyelvi tudásukkal és egyéb kompetenciáikkal építsenek hidakat az európai emberek között. Sauter Terézia, az MNMK fenntartói megbízottja kiemelte, hogy mindenki hozzátette a magáét ahhoz, hogy most valamennyi MNMK-s végzős átvehette oklevelét. Több éves céltudatos és kemény munka után érkezett el az ünnepi pillanat, melyért köszönet jár mindazoknak, akik megteremtették a tanuláshoz szükséges 21. századi feltételeket. Vujic András az érettségizők nevében osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel, említette, hogy számukra az MNMK több mint oktatási intézmény, az itt megszerzett tudás mellett olyan személyiségfejlődésen mentek keresztül, amely során megtanultak felelősen dönteni, és számtalan hasznos tapasztalattal lettek gazdagabbak. Péter Stübler intézményvezető azzal a bocsátotta útra a 12-es és 13-os diákokat, hogy vigyék magukkal az MNMK-ban kapott értékeket. A nyelvi tudás által több országhoz is megszerezték a kulcsot, használják ki az ebben rejlő lehetőségeket. A beszámoló fent van természetesen fotókkal a bajahangja.hu hírportálon. Gratulálunk a diákoknak!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A csütörtöki útcsó felvonás beindítjuk itt a 94.3 Best FM-en a baljai hallgatókkal közösen, és azokkal, akik velünk vannak a környékről. Én tisztelettel köszöntök mindenkit. A nevem Molek Csongor, és közlekedési infókkal is jelentkezem perceken belül. Csak alapozunk egyet Bob Marley-val, ez a Jamin Remix-ben.
4: 94.3

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Check it now. Come on.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on jó utat kívánok azoknak, akik éppen vezetnek, autóban ülnek és ott hallgatják a Best FM-et, Bajai autósok. Vannak infóim, főleg útépítési munkákkal összefüggésben. Például az 5503-ason Tataháza Bácsalmás összekötő út 0-es kilométerénél még végeznek közmépítési munkálatokat, és terelésre is kell számítani. Aztán ugrunk a másik irányba, az 5113-ason Szekszár-Tecs-Várdomb összekötő úton az 5-ös és a 20-as kilométer között még útszűkület lassítja a közlekedést. És jövünk vissza az 51-esre, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton a 160-as kilométernél például félpályás leszeres érvényben van, és a 169-es kilométernél szintén útszűkületre számítani kell közműépítési munkálatok miatt. Kérem jelezzék, ha van egyéb útinfó, 0630 74 74 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Az előadók listájából most a Buddy Rockers következik, és az egyik legnagyobb slágerüket játszom. A címe I Like The Way. There's so many things I like about you.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Rest FM. A legjobb zenék.

0: West Coast for life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, lesz majd egy jótékonysági autós találkozó. A Ford Automárka rajongói is összefognak a Vaskuti Rácz gyerekekért. Idei kettő autós találkozójuk alkalmával nekik gyűjtenek adományokat. Most júliusban 17-e és 19-e között Füzesgyarmaton. Augusztus 15-én pedig Baján várják azokat, akik szívesen vennének részt egy igen jó hangulatú családi programon. És a rendezvényről Szántó Antal szervező moderátor említett információkat a bajahangja.hu hírportál munkatársainak. Ahogy mondta, minden évben szerveznek néhány találkozót az ország különböző pontjain, és egy-egy ilyen eseményen körülbelül 150-200 fő szokott jelen lenni, de ez nagyon változó. A találkozók célja, hogy ne csak a világhálón, hanem személyesen is tudjanak a tagok találkozni. Az évek során pedig elég sok barátság, illetve jó kapcsolat alakult már ki, és amellett, hogy a tagokat kicsit összehozzák, minden találkozó alkalmával keresnek egy olyan családot, vagy esetleg beteg gyermeket, akinek szüksége lehet a segítségre. Az infók fent vannak a bajahangja.hu hírportálon. Most a Sugababes felvételét meghallgatjuk, ez a

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Búcsúzom lassan, csütörtökre köszönöm szépen a figyelmet. Az előző három felvonásra mindenféleképpen baljai hallgatók. Remélem, hogy jól érezték magukat. Holnap már péntek, ez igen jó hír. És találkozunk, remélem ez is jó hír. Délután 3-tól itt vagyok a stúdióban. Most Staccato, Here We Go című slágere következik. És ezzel búcsúzom. További tartalmas és pihentető késő délutánt kívánok. Molek Csongort hallották, maradjanak a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amik

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A Best
2: FM-en. Több százezer rászoruló család kap iskolakezdési támogatást. Volt dolga a tűzoltóknak a tegnapi viharokkal. Nagyon erős UV-sugárzás lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Bevezetik, és egyelőre a meglévő jogosultságokhoz kötik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 400 000-en kaphatnak segítséget, köztük például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelésigényű iskolások családjai vagy az egyszülős családok. Az első 50 ezer forint augusztus végéig megérkezik, a második 50 ezret pedig utalvány formájában adják ősszel. Az intézkedés mintegy 40 milliárd forinttal terheli meg a költségvetést. Visszanevezhetik megyékre a vármegyéket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottak lehetnek, közölte szintén a kormányfő. Magyar Péter kijelentette, a 21. században modern elnevezésekre van szükség. Beszélt arról is, hogy Magyarország egészségügyi segélycsomagot, illetve gyors segélyt küld a földrengés sújtotta Venezuelának. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, illetve kezdeményezik 4 energetikai törvény módosítását. Alaposan megtépázták az országot a tegnapi viharok, a tűzoltókat több mint 520 helyen vetették be. Budapesten és valamennyi vármegyében szükség volt rájuk, főként kidőlt fák, letört ágak, villámárvizek, elöntött pincék miatt hívták őket. A legtöbb riasztás Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyéből érkezett, tudta meg az Infostart. Az áramellátás összesen 1250 fogyasztónál akadozott. Nagyon erős lesz holnap az UVB sugárzás, figyelmeztet a Hungaromet. Leginkább a nyugat, közép és dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az észak és dél-alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell erre készülni. A legmagasabb 7,9 körüli értékek a dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon várhatók. A szakemberek azt kérik, mindenki fokozottan védekezzen, délelőtt 11 és délután 3 között kerülje a napozást, használjon fényvédő készítményeket, viseljen sapkát, kalapot, vállattakaró ruhát. A Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, keleten viszont továbbra is számíthatunk záporokra, zivatarokra, néhol felhőszakadás sem kizárt. A szél sokfelé veszít az erejéből, de zivatarok környékén viharos lehet. 26 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 19-26, hajnalra 15-21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, elvétve lehet zápor, zivatar, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Hétvégén kellemes nyári idő lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance himnuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség. Úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce. 6-7 igen, White Boy, héttől csütörtök érezdensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620555555, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze messengeren keresztül is, meg instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és instán is itt találtok.

öttel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok a 90-es és a 2000-es évekből, úgyhogy imivel gyorsan helyet cserélünk, pár perc, meg nagyon-nagyon rövid kell szusztanásni pihenő után. Innen folytatjuk, senki ne menjen.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Októberben kezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. Kikapcsolták az arcfelismerést a kórházi kamerákon. Földrengés volt a Görög-sziget világban. Villányi Eszter vagyok. Ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A kormány új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat 2026. október 22-én teszik közzé. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A feltárásban pedig történészek, levéltárosok és jogászok is részt vesznek. Társadalmi egyeztetés lesz az elektronikai berendezések biztonságáról, erről is beszámoltak a kormány szóvivői tájékoztatón. Elhangzott, a változtatásra azért van szükség, mert az Európai Unió tavaly több olyan irányelvet fogadott el, amely módosította az egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló szabályokat. Ezeket Magyarországnak is át kell ültetnie a saját jogrendszerébe. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, mától az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Idén is lesz halászléfesztivál Tiszacsegén. Szombaton 6000 adag halászlevet főznek, majd 20 óriási bográcsban, és halat is sütnek, például keszeget és kárászt. A rendezvénnyel ezúttal is a halfogyasztást népszerűsítik. A szervezők egésznapos kulturális és gyermekprogramokkal, kirakodó vásárral is készülnek a Tiszaparton. Földrengés volt a Görög-szigeteken, Kárpátosztól délre 13 kilométerrel a tengerfenék alatt volt az 5,2-es erősségű rengés epicentruma. Rodoszon és Krétán is érezték a földmozgást, nagyobb károkról nem érkezett bejelentés. Kellemes nyári napok jönnek, néhol záporokkal, zivatarokkal, már is mondom az időjárás részleteit. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, keleten lehet még zápor, zivatar, de már egyre kisebb az esély a csapadékra. A szél is veszít az erejéből, zivatarok környékén azért még viharos lehet. Késő estére 19 és 26, hajnalra pedig 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de elvétve lehet zápor, zivatar, 30 fok körül alakulnak a csúcsok, és nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Hétvégén kellemes nyári idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Mondhatni a rendes kerékvágásba visszatértek itt a dolgok. Efi barátod így nyitotta a július tegnap.
3: Na, mert ugye? Egy rendes ember.
2: Mindig nálatok pattog így a legtöbbször alatt. Kizárja, kinyitja.
3: Én mondjuk ebben elég erős voltam az elmúlt közel 5 évben, ha belegondolsz, hogy csomószor pont úgy jött ki valahogy véletlenül. Na, vagy hát az extrában, vagy a sima csütörtökön.
2: Most másodika van, hogy az se rossz.
3: Lecsúsztam. Jó, de a Pistán nyithatott, gondolj bele, ez annyira szép, amikor ő végzi el a kezdő rugást. Ő a legnagyobb foci rajongó úgyis közöttünk.
2: Ráadásul a legnagyobb tényleg. Nagyon meg a német. Az István, ugye?
3: Hát ezek a Pisták, ezek igen. És akkor van még egy, azért
2: a hangja. Ő meg szarszó viccek egyet belőle, ez egy másik történet.
3: Ő az, az István. De mindenre van egy Istvánunk.
2: Egy jó István sose rossz, kivéve ma, mert ma a DJ Millert már a levezettek.
3: Az I betűs timmel, legalább a kezdő betűs timmel, nem?
2: Igen.
3: Hello.
0: Best

0: DJ Miller.
1: És tudom, hogy én 2045 láttam London közepén egy ilyen napközbeni fesztiválon élőben. Kijött a kis ilyen, hogy hívják ezt, ilyen svéd kockás kötött mellénykéjében? Az Armand Van Helden. De én nem
2: hallom. Ezt szoktad mesélni időnként
1: nem
2: egyébként.
1: Nem hallhatok meg úgy, hogy őt még egyszer én élőben nem látom. Tehát amikor ott van az Armand Van Helden, és két órán keresztül pakolja a saját dalait, meg a saját remixeit.
2: Meg az a flagmaságattól a palitól. Tehát én akárhány videót körök, én egyből én fogom és leragadok, megnézem.
1: És ennyi.
2: És majdnem mindig egyébként ugyanazokat a dalokat pakolja, de a környezet mindig más, meg nem tudom, azt a magabiztos nyugalmat, amit ez a pasas áraszt, meg az, hogy valaki jó DJ és ennyire jó producer, és ugye refelejtsük el, hogy nem a mostani időszakban lett jó producer, amikor gyakorlatilag egy laptopot veszel, nem túl drágán, van egy kis füled, és akkor AI-jal ezzel azzal összefisztolyozol bármit másodpercek alatt, hanem amikor ebben azért még bele kellett rakni a melót, Csándor.
1: És hát azért volt, amikor hogy is mondjam, csak azért, tehát nem volt egy könnyű ember, ugye? Volt az a híres történet, nem akarok hülyeséget mondani, de hát, hogy a Space-t talán meghívták, és nem tudom, hogy mi miatt elege volt éppen az egészből, nem volt kedve, de stb. De Space-be volt meghívva, mint sztár fellépő. Azt hiszem 20 perc alatt ürítette le, mert úgy gondolta, hogy ő aznap este ő klasszik hip-hopot és R&B-t.
2: Tehát azért még ezen a szinten is van az a zene, amivel ezek szerint le lehet üríteni a parkettet.
1: Hát nem erre vártak, ugye, vagy nem ezt várták tőle, akkor hát neképpen ilyen kedve volt.
2: Volt ilyen magyar sztár DJ is egyébként, aki éppen akkor stílust váltott a 90-es években, és így nem értették. Ugye, nem szóltak elég embernek.
1: Kedves barátunk DJ Nyúlnak van egy ilyen idevágó pólója, hogy ennél nagyobb bulit is szartam már el, ugye?

0: jazz standardvé vált így az évtizedek során.
1: Szívesen.
0: Mambo.
2: Gondolkodik,
0: mambo. Swing, mambo, mi ez? Bossanova, és nem, hivatos ez mambónak.
1: Mambo, igen, igen.
0: És ezt vágod egyébként, ha már standardeknél tartunk, hogy a gyorsan akartam mondani, a Safri Duo, a Play the Live. Azt vágod, hogy a skandináv zenei konzervatóriumban, az ütős szekcióban a Play the Live a szintén egy ilyen kötelező ilyen ütős standard. Tehát
1: igen,
0: azt
1: igen, de ezt egyébként egyszer már te mondtad igen, nekem adásban. Ha, tehát ezt tőled tudom. Ha valakitől tudom, akkor te vagy vágyban.
0: Hogy azért az mekkora már, hogy csinálsz egy ilyen, dancing nuszt.
1: Óriási.
0: És aztán ezt így a
1: kultúra. A trans DJ-k is műsorukra tűznek, tehát azért ott az egész világon szinte minden komoly DJ játszotta valamilyen formában.
0: Igen.
1: De hát abból az eredeti volt a legjobb.
0: Igen.
1: Tehát az
0: igen.
1: Szenzáció.
0: Ők jártak itt régen, nem? Hogy többször is Magyarországon
1: élőben. Én úgy tudom, hogy igen. Mi egyébként a megboldogult Miskei Galaxiba próbáltuk őket elhívni.
0: Komolyan?
1: Aztán végül nem jött össze a booking, de rajta voltunk. Tehát onnan tudom, hogy lehetett őket rendelni, csak ott a technikai követelményektől elkezdve, hát, hogy annyira tele
0: halom,
1: volt a naptár is.
0: Meg egy halom ütős hangszert felpakolni.
1: Persze, tehát azokat lemikrofonozni, mert ugye viszont, ha jól emlékszem, ők voltak azok, akik ragaszkodtak hozzá, hogy élőben. Hát nyilván ilyennek hogy van értelme, ha nem élőben kalapász össze, viszont kihallatszik, meg mit tudom én. Tehát, vagy igen,
0: nem,
1: vagy nem.
0: Nem tudsz megcsinálni, hogy egy 2 centivel
1: vagy semmi, Sándor.
0: Na, ha már az élőnél tartunk, téged élőben a hétvégén hol már?
1: Sanyi, segíts nekem, ez már egy új hónap, érted? Tehát gondolj bele,
0: július.
1: Egy új hónap július, és egy jó borbárom lesz egyébként pénteken, a megszokottak szerint, hiszen én általában pénteken vagyok, aztán pedig szombaton irány a szelidító, és idén először megyek oda, és a nyáron egyébként összesen 4-szer, úgyhogy a tavalyi idény nekem kimaradt a szombathelyezés miatt, viszont most pótolok.

0: Igen. Igen. Ez az utolsó, vagy egyébként tényleg ez az utolsó rendes, úgymond dances csütörtök, amikor mindenki dance játszik ott, ahol amikor szokott.
1: Akkor a holnapi borbár előtt esetleg számíthatnánk rád egy extrázás?
2: Sejtettem, hogy erre megy ki a játék. Amikor egy nagyon körbe kérdezel, meg amikor egy körbe kérdezel, ilyen kicsit ilyen súlyi módon, érted? Akkor én azért jó, de látod, Sanyi, hogy megint nem láttam át a ködön.
1: Na jó, akkor holnap még egy kötelsz.
2: Na jó, összeszedek még egy-két tracket, jó, hogy ne legyen ugyanaz, mint ma.
1: Ó, jó,
2: oké, rendben.
1: Na, okay.
2: Holnap, Tali, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ismét megyék lehetnek a vármegyék. Már gyártják a Gyesev új IC flottáját, veszélyes művelettel óvja űrteleszkópját a NASA. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Bevezetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ezt egyelőre a meglévő szociális jogosultságokhoz kötik. Az első részletet augusztus végéig utalják, a másodikat ősszel utalvány formájában kapják meg az érintettek. A kormány emellett visszanevezi a vármegyéket megyékre, a főispánokat pedig kormány megbízottakra. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, és 4 energetikai törvény módosítását is kezdeményezik. Ezzel egyebek mellett megkönnyítik a szélerőművek építését az országban. Elkezdték gyártani a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottáját, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, az első jármű évvégére meg is érkezhet Magyarországra. Az új motorvonatok egy része várhatóan jövő év második felében, a teljes flotta 2028 nyarán állhat forgalomba. Az 5 részes, óránként 160 kilométeres sebességre képes járművek a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalon közlekednek majd. Ismét túlélőre bukkantak a romok között Venezuelában, ezúttal 8 nappal a pusztító földrengések után. A nemzetközi mentőegységek egy 43 éves biztonsági őrt húztak ki egy beomlott őrbódé alól. A természeti csapásnak már csaknem 2300 halottja és több mint 11 000 sérültje van. Vakmerő és veszélyes művelettel igyekszik megóvni a Swift űrteleszkópot a NASA. A berendezést még 2004-ben bocsátották fel, eredetileg 2 évig működött volna, de azóta is aktív volt. Mostanában viszont süllyedni kezdett, és félő, hogy lezuhan a földre. Az amerikai űrhivatal lekapcsolta a tudományos műszereit, hogy a folyamatot lassítsa. A tervek szerint egy hónap múlva egy űrstartup által épített 3-karú eszközzel kapják el a Swiftet, és magasabb, stabilabb pályára állítják. Ha sikerrel járnak, az űrteleszkóp szeptemberre újra működhet. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, keleten lehet még zápor, zivatar, de már egyre kisebb az esély a csapadékra. A szél is veszít az erejéből, zivatarok környékén azért még viharos lehet. Késő estére 19 és 26, hajnalra pedig 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de elvétve lehet zápor, zivatar, 30 fok körül alakulnak a csúcsok, és nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Hétvégén kellemes nyári idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Szerintem nyugodtan elengedhetjük ezt a Spice Girls 30. évfordulós világkörüli turnét. Valószínűleg már a lányok is elengedték. Melanie C különben nem jelentkezett be volna már októberre és novemberre erre az évre egy komplett ausztrál turnéra. A Spice Girls-ért

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ajánlom mindenki figyelmében a Netflixen a három részes Kylie Minogue mini dokumentum sorozatot. Egyrészt, mert nagyon őszintén, mindenféle mellébeszélés nélkül a legkényelmetlenebb témákat is érintik Kylie Minogue életében. Másrészt pedig, hát archív felhételeken olyan sztárok is megjelennek, mint Danny Minogue, Jason Donovan, vagy éppen az In Excess egykor énekese Michael Hutchins. Jön azon a Night Like This!

Best FM a legjobb zenekar megjelenés évében, és az azt követő 92-es esztendőben is a Simply Red Stars című nagy lemeze lett a legkelendőbb album az Egyesült Királyságban. 2000-ben beválogatták minden idők 100 legjobb brit albuma közé, de előtte 2 évvel viszont egy közönségszavazáson minden idők

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Kevesebb ételt dobunk a kukába, mint korábban. Csökkent a légiforgalom hazánk felett az első fél évben. Villányi Eszter vagyok. Bevezetik és egyelőre a meglévő jogosultságokhoz kötik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 400 000 kaphatnak segítséget, köztük például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelésigényű iskolások családjai vagy az egyszülős családok. Az első 50 000 forint augusztus végéig megérkezik, a második 50 000-et pedig utalvány formájában adják ősszel. Az intézkedés mintegy 40 milliárd forinttal terheli meg a költségvetést. Módosul 4 energetikai törvény, a cél, hogy hazánk hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz, ezen a területen nagyjából 870 milliárd forinthoz. Az egyik javaslat elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ami növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Meghatározzák azt is, hogy a szélerőművek magassági korlátja az eddigi 130 helyett 199 méter lehet. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
2: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk.
1: Kissé csökkent a légiforgalom hazánk fölött az első fél évben tavalyhoz képest. A Hungarokontroll közölte, több mint 452 400 repülő haladt át Magyarország fölött, ami 1,8%-os visszaesés. A legforgalmasabb hónap a június volt, akkor több mint 92 000 gép szelte át a hazai jeget. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, keleten lehet még zápor, zivatar, de már egyre kisebb az esély a csapadékra. A szél is veszít az erejéből, zivatarok környékén azért még viharos lehet. Késő estére 19 és 26, hajnalra pedig 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de elvétve lehet zápor, zivatar, 30 fok körül alakulnak a csúcsok és nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Hétvégén kellemes nyári idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Volt arról szó, hogy megalakulásuk 30. évfordulóját az NSYNC majd egy világkörüli turnéval fogja megünnepelni, de a csapat tagja Joey Fatone egy április interjúban azt tárulta el, hogy a zenekar végül leszavazta a koncertturnét. Úgyhogy nálunk sem fog összeállni az NSYNC, csak egyötödnyi NSYNC, Justin Timberlake már is.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha múltat

a képlet. Best FM a legjobb zenék. 1932-es az a felvétel, amelyből ez a jellegzetes trombita futam ki lett ollózva, vagyis már a megjelenés pillanatában is egy 64 éves dalról beszéltünk, azóta meg eltelt még 30 év, szóval egy 94 éves dal jön most. Jön a Your Woman és a White Sound.

Best of a legjobb zenék a 90-es és a 2000-es évek sztárjait felvonultat a fesztiválok. Szerencsére újból felfedezték maguknak a most érkező Fat Sense módút. Sajnos egyelőre még csak Angliában és Írországban. Talán majd hozzánk is egyszer elérnek egy hasonló fesztivál keretein belül. Feel Good! Ez érkezik itt a Best of.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Bestefem, a legjobb zenék a viszonylag enyhülés után holnaptól azért szépen lassan megint elkezdünk felfelé haladni, már ami a fokokat illeti. Azért erre a 40 fok körüli brutalitásra már ne tessék számítani, de vasárnap a 30-31 fok sem lehetetlen. Előtte azért pénteken még 30 alatt maradunk, 29 fokot ígérnek a meteorológusok nappali maximumként, és lesz mellé erős szél, meg hideg front is.

Best FM a legjobb zenék, hogyha választanom kellene a Minogue tesókból, bár csak egyszerű lenne, minden tekintetben Kylie lenne a befutó, de ebben a dalban Danny Minogue zseniális. Jön a Flower Power és a You Won't Forget About Me.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visszatérhetnek a megyék és a kormány megbízottak. 200 állatvédő civil szervezet jut támogatáshoz, fokozottan figyelnek a rendőrök nyáron. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Visszanevezhetik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig ismét kormány megbízottak lehetnek, közölte a kormányfő. Magyar Péter kijelentette, a 21. században modern elnevezésekre van szükség. Beszélt arról is, hogy Magyarország egészségügyi segélycsomagot, illetve gyors segélyt küld a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, illetve kezdeményezik 4 energetikai törvény módosítását. 200 civil állatvédő szervezet támogatásával kapcsolatban intézkedett az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán számolt be arról, hogy felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket, és rendezik a még ki nem fizetett támogatásokat, segítve ezzel a szervezetek munkáját. Egyúttal azt is közölte, hogy várhatóan jönnek az állatjóléttel kapcsolatos intézkedések, miután felállt a területért felelős helyettes államtitkárság. Visszaáll a megszokott működési rendre a jégkármentesítő rendszer, a szaktárca biztosítja az ehhez szükséges forrást. Ez azt jelenti, hogy ismét be lehet majd kapcsolni a rendszert narancssárga riasztás esetén is, közölte az Agrárkamara. A jégkármérséklőt egy hónapja állították átmeneti működési rendre, a talajgenerátorok azóta csak a legkockázatosabb piros riasztásnál indultak el. Országos nyári közlekedésbiztonsági akciót indított a rendőrség. Ebben az időszakban ugyanis általában több a súlyos és halálos baleset. Az előző 3 hétvége alatt például 18 közúti balesetben 31-en vesztették életüket. A nyáron a legforgalmasabb útszakaszokon, csomópontokban és üdülővezetekben fokozott ellenőrzések lesznek. Sebességmérőket, drónokat és motoros rendőröket is bevetnek majd, közölte az ORFK. Megtalálták annak a férfinak a holttestét, aki vasárnap tűnt el a Balatonban Siófoknál. A 41 éves áldozat vízibicikliről esett vízbe. Közigazgatási eljárás indult, de mivel nem sikerült minden részletet feltárni, segítségnyújtás elmulasztása büntet gyanúja miatt rendelt el nyomozást a rendőrség a körülmények tisztázása érdekében. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, keleten lehet még zápor, zivatar, de már egyre kisebb az esély a csapadékra. A szél is veszít az erejéből, zivatarok környékén azért még viharos lehet. Késő estére 19 és 26, hajnalra pedig 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de elvétve lehet zápor, zivatar, 30 fok körül alakulnak a csúcsok, és nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Hétvégén kellemes nyári idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 1947-ben ezen a napon, július 2-án történt az a bizonyos incidens Roswellben, amitről hát mindenki úgy gondolja, hogy tudja a tutit, de konkrétumokat és bizonyítékokat még senki nem látott ezekkel kapcsolatban. Egy biztos, ennek köszönhetően július 2-a az UFO világnak.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-jal. Best FM.

Besztefem a legjobb zenék. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a most érkező Tiziano Ferro inkább a minőségre megy, és nem a mennyiségre. És ez látszik a social media felületén is. Például Instagramra csak 25 szeptemberében regisztrált, azóta gyakorlatilag hetente egyet posztol, és így is van 2,5 millió követője. Jön Tiziano Ferro a

Best FM, a legjobb zenék egy fél napig lezárására tessék számítani Újpesten, a Lőrinc utcában, a Berzelyi-Gergely utcában és az Attila utcában. Este 6-tól szombat reggel 6-ig filmforgatás miatt lesznek ezek az utcák szakaszosan és időszakosan lezárva.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Könnyen lehet, hogy most ebben a pillanatban kezdődik Madonna utolsó lemezbemutató partia a Londonban a holnapi megjelenés előtt, mert egy holnap jön ki a vadonatúj nagy lemez, a Confessions 2. Madonna is érkezik ebben az órában, illetve Britney is, akivel tervbe volt egy újabb duet erre a nagy lemezre, de ez végül nem jött össze. Jön a Stronger!
1: Ez a Night Shift a Best FM.

kopik. Best FM a legjobb zenék. Az már nem kérdés, hogy holnap érkezik a Madonna túja sorrendben 16. Madonna nagy lemez, a Confessions 2. A kérdés már csak az, hogy majd ehhez a nagy lemezhez kapcsolódóan lesz-e világkörüli turné. Aki két évvel ezelőtt látták Madonnát a Celebration elnevezésű világkörüli turné valamelyik állomásán, azt mondták, hogy még mindig bomba formában van, szóval szerintük ez nem lehet akadálya egy újabb világkörüli turnénak. Madonna érkezik a musicalit a Best FM-ben.

Best FM a legjobb zenék, aki lemaradt a tavalyi Jamiroquai európai turnéról, holnap utántól pótolhat. Lukkában, Olaszországban lépnek fel, és aztán végigjárják majdnem az összes nyári fesztivált. Can't Heat! Ezen itt a Besten, a legjobb zenék között.

Bestefem a legjobb zenék, hát a most érkező párosból, hogyha valakit Bignek kell nevezni, ez biztos, hogy nem a hölgy, Sophie Alice Baxter, sokkal inkább az úriember Cristiano Spiller, de ő sem big, ő is inkább tall, vagyis magas, 2 méter 3 centi. Jön a Groove Jet, én pedig megyek. Ennyi volt már a Night Shift, holnap a Night Shift extrában DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni, szóval a péntek estére majd 120 percnyi dance-el rúgjuk rá az ajtót. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se csinálja.